Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

turn the tables on me. I can't believe that it's true.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ezekben a percekben érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. A helyszínről egy óra múlva jelentkeznek friss információkkal. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán-Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. 3 milliárd forintos költségvetéssel aszbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a tegnap esti kormányhatározatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó aszbesttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az aszbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátra lévő részére a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. Szintén tilos a strandolás a szomszédos Velencén három fürdőhelyen, az északi strandon viszont feloldották a korlátozást. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott, a helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. A hazai időjárásról: a hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Bécs szívében található a Porgy & Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: The more I read the papers,

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az abstrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit. Bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Paksnál rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése a dunai vízszint emelése érdekében, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a 280 méteres bárka a kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Tegnap este az üzemi próba is megtörtént. A kormányfő hozzátette, a vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawatt szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, erről Szondi Vanda kormány szóvivő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Hozzátette, a hegybíró minden a kor terjedése szempontjából fokozott kockázatot jelentő szőlő művelését ellenőrizheti, egyes esetekben pedig azonnal elrendelheti a közérdekű kivágását is. Újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az aljnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Kolumbiában 6 meghaltak egy szénbányában történt robbanásban. A detonáció nyomán a bányászok a föld alatt rekedtek, a mentési munkák során már csak a holttesteket találták meg. A bányát nemrég ideiglenesen lezárták, miután a hatóságok egy ellenőrzéskor biztonsági problémákat jelentettek. Azt még vizsgálják, miért folyhatott a területen ennek ellenére munkavégzés. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál, 2 ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és a folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. Híreink végén az időjárásról. A hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a déli szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kocsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Blues zenei műfajt az egészen az 1800-as évek végére, közepére, egész pontosan 1865-re datálják, és volt szerencsém ott lenni azon a kis emlékműnél, Tutwiller kis városából, Amerikában délen, ahol W.C. Handy meghallotta az úgynevezett ilyen első blue note hangot, amit aztán ilyen bluesként apostrofáltak, egy valami vonatállomáson felszálló asszonynak az énekében, ami ott az állomáson zajlott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

when my way. Yeah.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Jazz Portré mai adásának vendége Harcsa Veronika, énekes, dalszerző, én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek ismét a Szakcsi Rádióban.
2: És köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Köszönöm én is, hogy elfogadtad a meghívást. Beszéltünk már a rádióban, azt hiszem kétszer, legutóbb egy éve nagyjából, akkor szintén születésnap kapcsán, azóta volt a rádiónak egy második születésnapja, és a legutóbbi jazzfesztiválunkon is láthatott, hallhatott téged a közönség, ami kapcsán viszont még szerettem volna megkérdezni tőled, hogy mennyire jellemző a jazzben, hogy a közeg ennyire meghatározza egy előadást, és mennyire kell egyáltalán az elemekre így készülni, mert akkor ugye volt egy ilyen rovarinvázió, meg nagyon... Szóval, hogy az jutott eszembe, amikor ott hallgattam, megnéztem

0: az előadásotokat, hogy azért nem lehet mindennel előre számolni egy jazz fellépés kapcsán.
1: Ez mindenképpen így van egyébként, nem csak a jazzel, hanem bármilyen szabadtéri előadással legyen szó, klasszikus zenéről, popfesztiválról, vagy színházi előadásról nyáron. Az elemek, az eső, a szél, a rovarinvázió, a napsütés, ezek mind-mind lecsaphatnak adott esetben. Sőt, olyan is van, hogy mindenki arra készül, hogy július közepén egész biztosan dögmelegünk lesz, és közben meg nagy kabátot kell venni, szóval ez benne van a pakliban, és valahol ez a romantikáját is adja, és okot ad arra, hogy mi is a lehető legspontánabb, legnaprakészebb énünkkel menjünk oda fellépni, azzal a fejünkben, hogy bármi előfordulhat. Ez az attitűd egyébként a jazznek maximálisan a sajátja.

0: Van olyan rutinod, ami viszont elmaradhatatlan, bármilyen fellépésről is legyen szó, tehát amivel például neked mindenféleképpen fel kell készítened a hangszálaidat, vagy egyáltalán az egész testedet?
1: Hát a beéneklés az nem árt, persze, de ennél talán sokkal fontosabb az érzelmi és szellemi ráhangolódás, amiben nekem nagyon sokat segít az, hogyha a zenésztársakkal a koncert előtt akár csak egy 10-20 percet ketten töltünk, és elrakjuk már a telefont, és nem beszélgetünk nagyon-nagyon külső dolgokról, hanem inkább már fókuszálunk a repertoárra.
0: És ugye nagyon fontos az, hogy legyen egy kapcsolódásod a közönséggel is. Például erre hogyan lehet készülni? Ki kukucskálsz adott esetben, hogy milyen közönség fogad, vagy hagyod, hogy meglepetésszerűen egyszer csak így eléd táruljanak?
1: Mind a kettőre van példa. Van, ahol egy térben vagyunk szinte a közönséggel, hogyha nagyon pici az öltöző, vagy hát nagy ritkán az is előfordul, hogy nincs is öltöző, és akkor együtt gyülekezünk mondjuk egy lakásszínház szituációban, de például olyan helyszínek is vannak, mint a MÜPA, ahol maximum az ügyelőnek a kis kameráján keresztül, kis képernyőjén keresztül látom azt, hogy hogy ül be a közönség, és szemtől szembe a színpadról látom őket. Tudnak érni meglepetések, persze, például, hogyha a generációban más egy kicsit a közönség, mint amire számítok. Tehát mondjuk megérkezik egy gimnazista osztály, vagy pont, hogy nagyon sok a nyugdíjas korosztályból érkező hallgató, néző egy olyan műsoron, ami nem számítottam rá, ahol arra gondoltam, hogy jobban fogja érdekelni a fiatalokat, mert mondjuk sok benne az elektronika. Szóval ilyen meglepetések érnek, persze, és ez se nem jó, se nem rossz, hanem ez egy meglepetés, amivel kezdek valamit. Lehet, hogy azt a döntést hozom, hogy nem kezdek vele semmit, és megbízom az adott generációban, legyen az fiatal vagy idős, hogy ő tudja, hogy mire jött, és hogy ő fog tudni utazni a zenével.
2: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
0: Ugye a legújabb lemezed az kapcsolódik is ide, már mint hogy a közönség bevonásához, hogy arról azt hiszem talán még nem beszéltünk, ez a Flow By. Ezt mi hívta életre, ezt a kezdeményezést, mind élő formájában, mind a lemezként?
1: 2 évvel ezelőtt diplomáztam Pécsett egy 2 éves posztgraduális zeneterápia képzésen, és már régóta foglalkoztatott a zenének és a zenehallgatásnak, a zenében való aktív részvételnek a pszichológiája. Nagyon régóta tartok workshopokat, amik sokkal inkább a részvételt célozták, hogy mindenki, aki meg van győződve róla, hogy nincs hangja, az is merjen egy ponton bekapcsolódni a közös éneklésbe, tehát sokkal inkább az önmagunkhoz és a közösséghez való kapcsolódás volt mindig a célom ezekkel a workshopokkal, semmint mondjuk a zene oktatás. Szóval ez az attitűd, hogy a zene ereje és az közösségformáló és érzelemhívó, előhívó ereje nagyon erős, és ezt használnunk kell, ez nagyon régóta bennem volt, de amióta elvégeztem a zeneterápia képzést, azóta tudatosan is foglalkozom ezzel, és valóban készült egy ilyen koncertműsor, ami egyébként a diplomamunkám is volt a zeneterápia képzésen, egy Nora Thiele nevű német ütős zongorista lányjal közösen, és ez a műsor, ezeket a dalokat úgy találtam ki, hogy helye legyen a közönségnek belépni. Ez néha szokványos közönségénekeltetés, de az van kisebb arányban, nagyobb arányban pedig nagyon spontán hangokat hívok elő a közönségből, ami lehet egy bekiabálás, lehet egy vicces állathang, lehet egy testdobolás, lehet egy dobogás a lábunkkal, tehát hogy bármilyen hang, ami spontán előjön a közönségből. Ezeket persze nem csak úgy a levegőbe hívom, hanem megágyazok a zenében ezeknek a hangoknak. Tehát valahol pont az a lényeg, hogy mindenki olyan hanggal, amilyennel tud, vagy szeretne, akár testhanggal, akár énekhanggal, be tudjon kapcsolódni, és tudja keresni a helyét a zenében, amit mi játszunk. Én nagyon szeretem ezt a műsort, egyébként október 15-én a Zeneházában lesz legközelebb, de természetesen a nyáron is a Művészetek Völgyében fogok napi workshopokat adni, ami szintén a közös hangadásról szól.

0: Akkor ez szerintem nem kötelező nálad ez, hogy mindenkinek énekelnie kell, nem aki csak éppen úgy érzi, vagy aki szívesen bekapcsolódna?
1: Pontosan, ez nagyon általános ez az érzés, amit most leírtál. Én magam is szoktam érezni egyébként színházban, még véletlenül se ülök az első sorba, de ebben a bizonyos interaktív koncertelőadásban, amit kitaláltam, itt egyrészt semmi kötelező nincsen, tehát mindenki ott kapcsolódik be, ahol neki jól esik, és az is teljesen rendben van, hogyha valaki végig csak befogadó, és végig csak csendben ül és hallgat. Ugyanakkor a lehetőség az szerintem egy fontos dolog, és nagyon fontos, hogy én nem hívok senkit személy szerint interakcióba, hanem ez mindig általánosságban a közönségnek szól, és igyekszem magukat, a helyzeteket úgy kialakítani, hogy tényleg természetes lehessen a bekapcsolódás.
0: Természetesen ez egy nagyon élő, meg nagyon jelen pillanatban történő élmény ez a koncert, de megjelent album formájában is. Szerinted mi az ideális közege és tere és ideje, amikor ezt úgy teljes egészében érdemes meghallgatni ezt a lemezt? Akármilyen érzelmi állapotban?
1: Hát bármilyen érzelmi állapotban, hiszen az, hogy az ember mit hall ki a zenéből, az a saját érzelmi állapotán múlik. Tehát nem hiszem, hogy nekem kéne meghatározni, hogy ezt a lemezt most szomorúan vagy vidáman érdemes hallgatni. Egy jó lemez az tud szólni a hallgatóhoz többféle érzelmi állapotban is. Egyébként, ha már lemezhallgatás, akkor erre a bizonyos októberi interaktív koncertre készülünk vinil kiadással, akkor fog a Flowby című lemez először elérhetővé válni bakelit lemezen. És ha már lemezhallgatás, akkor számomra az egy kiemelt formája a zene befogadásának, amikor felrakunk egy lemezt, és ma már egyre többeknek van újra a lemezjátszója. Persze nem csak így lehet munkába menet, meg lehet edzés közben is, és az is tök oké.
0: Mint hogyha említetted volna, hogy készült-e ez egyfajta ilyen slideshow?
1: Így van, ez egy olyan lemez, amit nézni is lehet, nem csak hallgatni. Van Csó Zoltán, fotográfus, nagyon régóta jó barátom, és nagyon-nagyon szeretem az ő művészetét, és ő már évek óta készít zenés slideshow-kat, amiket többek között moziban is lehet látni időnként, és őt kértem meg, hogy a teljes albumra, erre a 42 perces zenei anyagra készítsen egy slideshow-t. Ezt számunként felbontotta, tehát ugyanúgy fejezetek vannak, tematikus fejezetekbe rendezte a fotókat, amiket válogatott ehhez az anyaghoz, és szerintem gyönyörűen alátámasztja a zenét, és a kettő interakcióba lép a kép és a hang. Én az alkotói folyamat során nagyon sokszor végignéztem a fotófilmjét, mindig átküldte az aktuális állapotot, és várta, hogy visszajelezzek, és nem mondtam meg soha. Úgyhogy bíztatom az embereket, hogyha valakinek van 42 perccel leülni, mondjuk egy esti sorozat epizód helyett, akkor hallgassa végig így az albumot, hogy nézi közben Vancsó Zoltánnak a fotó slideshow-ját. Ez elérhető a YouTube-on.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Szerinted még végighallgatunk egy akár jazz lemezt, vagy bármilyen lemezt?
2: Nem jellemző. Nagyon kevesen hallgatnak lemezt ma már elejétől a végéig, és az előadók mindenféle trükköket próbálnak kitalálni, hogy erre rávegyék a hallgatókat, hiszen az előadók közül a mai napig nagyon sokan gondolkodnak lemez formátumban. Tehát én magam is sokat szoktam azon gondolkodni, hogy a lemeznek a dramaturgiája hogyan épüljön föl. Még akkor is, hogyha a kereskedelmi zenehallgatás egyáltalán nem erre épül, hanem egyes dalokra épül, és hogy azt egy playlistbe az algoritmus, vagy az ember szerkesztő hogyan illeszti be. Hát természetesen sajnálom, hogy ez a formátum, ez kihalófélben van, mert zenész nézőpontból ez egy nagyon szép, kreatív játszótér, és az alkotói folyamatnak egy nagyon fontos pontja, hogy nem csak dalokat írok, hanem azokat, hogy szervezem egy nagy ívvé, egy nagy egységgé. Ha már az érzelmekről beszélünk, hogy milyen érzelmeket vált ki a zene, akkor teljesen más lehet mondjuk egy albumon belül ötödik dalként meghallgatni egy dalt, mind kiemelve, kiszakítva. Hát, hogyha elképzeljük, hogy milyen egy 20 perces sorozat epizód, meg milyen végignézni egy 2,5 órás nagy filmműalkotást, azért teljesen más lehetőségek vannak az albumban. Most ez éppen nincsen fókuszban a hallgatóknál.
1: És nem lehet, hogy a művészeknek lenne mondjuk ebben feladatuk, hogy egy picit visszaneveljék a hallgatóságot vagy a közönséget, hogy ne csak ez a nagyon gyors, töredezett befogadást legyen most előtérben, hanem egy teljes műalkotást, egy teljes zenei, vagy akár film, vagy bármilyen művészeti egységet kellene továbbra is megtanulni, vagy visszatérni ide a befogadásához.
2: Hát azt tudjuk, erre egy millió mérés van már, hogy a figyelemnek a hossza az drámai mértékben lecsökkent, és most már ilyen másodpercekben mérik azt a kutatók, hogy meddig vagyunk képesek figyelni valamire, bármilyen ingerre, ami megtalál bennünket. Természetesen zenészként nagyon igyekszünk rávenni a hallgatókat, hogy ne csak 2,5 perces számokat hallgassanak meg a rádióban pörgetve egyiket a másik után, vagy az applikációban tovább húzva a playlistet, hogyha valaminek az első 5 másodperce nem tetszett meg. Tehát például az, hogy Vancsó Zoltánnal közösen kitaláltuk ezt, hogy legyen egy gyakorlatilag egy 42 perces videóklip a lemezanyaghoz, ez természetesen ezt az ötletet is az a szándék szülte, hogy hogyan tudnánk rávenni a hallgatóságot, hogy egy teljes lemezt fogadjon be, és ne csak egy-egy dalokat, vagy ne csak negyed dalokat. Tehát ez egy szélmalom harc, amit nagyon sokan igyekszünk űzni, és szerintem teljesen igazad van, hogy van felelősségünk abban, hogy zenészként hogyan tudjuk rávenni a hallgatókat, hogy túráztassák egy picit a figyelmüket, és hogy legalább tegyenek egy próbát, akár valamilyen más médiummal együtt befogadva a zenét, hogy ne csak 2 percet kapjon. Egyébként az élő formátum erre megdöbbentően alkalmas a mai napig. Tehát az nagyon érdekes, hogy élőben valahogy sokkal inkább be tud fogadni a közönség ma is egy 1,5 órás koncertet. Albumról ez ma már szinte lehetetlen.
1: De nekem az a megfigyelésem, hogy még a koncert felvételt is inkább hallgatja valaki tovább, vagy végig, mert valahogy annak van egy olyan adott helyszínen, adott pillanatban egyben megtörtént varázsa, ami jobban felkelti, vagy jobban fogva tartja a hallgatót, vagy akár a nézőt, de most inkább a hallgatóról beszéljünk.
2: Lehet, hogy így van, meg hát a videó korában élünk. Azért nagyon döbbenetes hatása van a kultúrafogyasztási szokásainkra a közösségi médiának. Tehát, hogy arra kondicionáljuk magunkat, hogy pörgetjük egyik tartalmat a másik után, ez egyszerűen visszahat. Nyilván vannak azok a terepek, mondjuk a könyvolvasás, vagy az élő zenehallgatás, vagy egy hosszú filmnek a megnézése, bár ott is a vágásoknak a hossza az ugye szintén drámaian csökkent, vagy hát tehát az egyes snitteknek a hossza az nagyon lecsökkent. De hogy mégis vannak ezek a helyzetek, ahol képesek vagyunk hosszabban koncentrálni, ez lehet egy érv amellett, hogy hangsúlyozzuk az élőzenének a fontosságát.

0: Említetted a zeneterápiát, és arra lennék kíváncsi, hogy ez neked mit adott úgy az életedben, amit mondjuk az elmúlt egy évben tudtál művészi kifejezés módban kamatoztatni.
1: Hát hozzátartozik a teljes képhez, hogy a diploma vizsgám, vagy tehát a diploma védésem és államvizsgám után 2 héttel született meg a kisfiam, és az elmúlt 2 évet az ő jelenléte dominálta, úgyhogy most kevesebbet dolgozom, és ilyen módon ezt az új, friss zeneterápia tudást is kevésbé tudtam hasznosítani egyelőre.
0: Hát vagy esetleg otthon?
1: Hát otthon azt eddig is tudtam, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy zenét hallgassanak, és hogy az anyukájuk, az apukájuk, a családtagok mondókázzanak velük, énekeljenek nekik. Ezt egyszerűen természetesen is tudja gyakran egy szülő, tehát ehhez nem kell elvégezni a zeneterápia képzést. Ugyanakkor talán leginkább úgy tudom megfogalmazni, hogy a fókuszomat egy kicsit áttolta, tehát előadó művészként nagyon erős az a folyamatos, hogy is fogalmazzam ezt meg, hát egyfajta küzdés a közönség figyelméért, egyfajta küzdés az elvárásokkal, legyen szó saját belső elvárásokról, vagy külső elvárásokról, a kiadó vagy a menedzsment felől, hogy legyen közönség, hogy érdekesek legyünk, hogy érdekesek maradjunk mondjuk 20 év után is, ami nagyon-nagyon nem könnyű és nagyon nem evidens. És valahol a zeneterápia tanulmányaim egy fogódzkodót adtak nekem ebben, hogy találhatok új utakat a zenében. Nagyon hálás vagyok a közönségemnek, aki 20 év után is követ, és most is eljön a koncertekre, de azt is érzem, hogy már a második új generáció lép színre nagyon nagy erőkkel azóta, amióta én elkezdtem zenélni.
0: Közönségként vagy alkotóként?
1: Alkotóként és közönségként is. Tehát ott vannak már azok a 20 éves új zenekarok, akik már nem is ugyanazok, mint a mostani 30 éves zenekarok, és, vagy a 30 éves zenészek, és messze nem ugyanazok, mint én a magam 40 plusz életévével. Szóval ez egy természetes folyamat, és én most nagyon aktívnak és ébernek érzem magam zenészként, és valahol a szakmámnak, a pályámnak a csúcsán érzem magam olyan szempontból, hogy azt hiszem soha nem voltam szakmailag ennyire felkészült egy zenei helyzetre, vagy egy előadóművészi helyzetre, de ezzel együtt magának ennek az előadóművészi pályának a sajátja az, hogy mondjuk 40 fölött minimum kérdéses az, hogy mennyire érdekes, ha ez ember egy új produkcióval, egy új lemezanyaggal kijön. És nekem ezt az egész helyzetet, ennek a feldolgozását megkönnyíti az, hogy visszamentem az iskolába, hogy tanultam zeneterápiát, és úgy érzem, hogy ez egy olyan újfajta kapcsolódás a zenéhez, az én életemben, ami nagyon releváns, aminek nagyon nagy most a keletje, tehát a hál' Istennek a mentálhigiénén egyre nagyobb a fókusz, egyre nagyobb a tudatosság, és biztos vagyok benne, hogy akár a zeneterápia, akár bármilyen módon mentálhigiénéhez kapcsolódó művészeti projektek teret fognak nyerni a jövőben, és úgy érzem, hogy ez nekem egy fogóckodó és egy jó út, hogy nem kell annyira stresszelnem azon, hogy előadóként mennyire és meddig maradok érdekes, mert találtam egy új utat, ami egyrészt ugyanúgy a zenéhez kapcsolódik, másrészt és a közönséghez, az emberekhez kapcsolódik, másrészt pedig teljesen új utakat és felfedezéseket nyithat meg bennem belül, és kifelé a zenehallgatókkal való kapcsolódásban.

0: Mindezek mellett azért legutóbb, hogyha ha jól tudom, akkor Schuberthez nyúltál a klasszikus zeneirodalomból, már úgy értem, hogy feldolgozás formájában.
1: Igen, mindig vannak kísérleteim a zenén belül.
0: Én csak azért is, mert ugye ez kapcsolódik ide olyan szempontból, hogy nem tudod, hogy mennyire maradsz releváns, mert hogy vannak már 10 évesek, 20 évesek, de hát hogy azért látszik a pályádon, most én amennyire ezt meg tudom ítélni, hogy annyira szerteágazó és annyira sok minden olvad bele, kísérletező típusként is gondolom, meg egyáltalán felfedező típusként is, hogy azért nyilván a zenei éréssel is, vagy komolyodással, példának okáért, ugye hát, ami egyébként mind költészet formájában, mind a klasszikus zenében is végig kíséri a te pályádat, megjelennek ilyen zenei a koncertek vagy albumok, mint például a Schubert Now, és hogy múltkor láttam, hogy a közönséget vagy a te követőidet kérdezted meg, hogy mi legyen a következő, mennyit és merre fele látsz egyáltalán előre, hogy mi vár rád most jelenleg.
1: Valóban ebben a sorozatban, amiben már Debussy és Schubert dalokból készítettünk egy-egy albumot, most készül, vagy most formálódik a következő lemez. Nem tudom, hogy mikor kerül adásba a beszélgetésünk, most május 15-én, pénteken lesz egy koncertünk ezzel a trióval, Razvajeva Anasztázia Hárfással és Bolcsó Bálint elektronikus zeneszerzővel, amin már, tehát ezen a koncerten már fogunk játszani dalokat olyan szerzőktől, akikben gondolkodunk. Még nem hoztuk meg a döntést, lehet, hogy nem is egy szerző lesz a következő kiszemelt fókusz, hanem egy időszak a zenében, vagy egy geográfiai, tehát mondjuk egy ország a zenében, aminek a szerzőit egy kicsit górcső alá vesszük, és átdolgozzuk élő elektronikával, hárfával, és nem klasszikus énekkel. Ez valóban egy olyan alkotó munka, ami engem borzasztóan inspirál, és még azt érzem, hogy nagyon sok van benne olyan tekintetben, hogy számos olyan témát találhatunk még az alkotótársaimmal, amit meg lehet közelíteni egy radikálisan új irányból, elektronikával, áthangszereléssel, improvizációval, spontaneitással maivá tenni, illetve nem is maivá tenni, hiszen ezek örökérvényűek, ezek a csodálatos klasszikus dalok, hanem inkább megkeresni egy új arcát, egy mai arcát. És az előbb, amikor az elvárásokról és a közönség felé való, vagy a közönséggel való kapcsolatról, vagy arról beszéltem, hogy mennyire marad érdekes egy előadó mondjuk 40 fölött, akkor talán azt kihagytam, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy engem borzasztóan érdekelnek azok a projektek, amikben most benne vagyok. Az igaz, és ez a személyes döntésem volt, hogy a két évtized alatt, amióta pályán vagyok és látható vagyok, azóta folyamatosan mentem a nis, tehát a réteg zenék, meg az egyre inkább kísérletező produkciók irányába, ez belőlem fakad. Tehát ez az önazonos út a zenében, és ezt már nagyon korán eldöntöttem, hogy ez, vagy megéreztem, hogy számomra ez a fajta önazonosság, ez fontosabb, mint az, hogy mennyire vagyok, vagy maradok népszerű. A pályám elején sokkal nagyobb színpadokon, sokkal gyakrabban énekeltem nagy közönség előtt, és fokozatosan mentem a kisebb befogadóterek felé, ami természetszerűleg jött azért, mert ilyen zenéket választottam, ilyen projekteket választottam, amik ezeket a kísérletező sorozatokat és fesztiválokat célozták. Ez persze nem jelenti azt, hogy a jövőben ne lehetne megint egy olyan projekt vagy előadás, ami kifejezetten nagyobb közönségnek, kifejezetten könnyebb befogadást céloz. Most ebben vagyok, és nekem azt hiszem fontosabb ez a fajta önazonosság, mint az adott népszerűség.
0: Hát ezzel választ is kaptunk arra, amikor ugye felmerült, hogy a közönséghez kell leigazodni, vagy egy picit az ember próbálja nevelni a közönséget, azért itt ez...
1: Hát ez egy interakció, tehát ez egy kölcsönhatás a közönséggel. Hál' Istennek mindig van a közönségnek egy része, vagy nekem ez a tapasztalatom, aki velünk együtt jön, tehát akit szintén ez érdekel, aki lehet, hogy 20 évvel ezelőtt imádott popkoncerten ugrálni, de lehet, hogy most nem arra vágyik, hanem lehet, hogy azóta ő is egy kísérletezőbb hallgató, vagy befogadó lett, és aki jön velem, aki értékeli ezt ezt, hogy mindig új fába vágom a fejszémet, és feszegetem a saját határaimat. Természetesen mindig van, aki csalódik, aki azt a régi slágert szeretné, vagy azt a hangot szeretné hallani, amit akkor megszeretett. És ez mindig nekem is egy dilemma és egy szívfájdalom. Ugyanakkor azt hiszem, hogy mégiscsak az önazonosság az, ami irányt mutat alkotóként.

0: A határokat említetted, neked az skatúja jelenleg a karrieredben, ha úgy hivatkoznak rá, hogy jazz énekes?
1: Igen. Pedig a jazz az alma máterem, vagy tehát, hogy ilyen jazz énekesnek tanultam mindig, és az improvizáció, meg a jazznek a szabadsága, az attitűdje, az azt hiszem, hogy velem van, akármilyen zenét énekelek. Tehát akkor is, hogyha klasszikus dalokhoz nyúlunk, vagy elektronikához, vagy bármihez. De én leginkább azt szeretem, hogyha egyszerűen csak azt mondják, hogy énekesnő, azért, mert nem akarok belemenni ilyen definíciós vitákba, hogy mi jazz és mi nem jazz, és hogyha én nem bebop hangzással improvizálok, akkor én jazzénekes vagyok, vagy nem. Hogyha valaki engem nem tart jazzénekesnek, akkor szíve joga, és akkor azt mondom neki, hogy oké, hívjunk csak engem énekesnek, és én ezzel boldog vagyok.
0: És zárásként még hadd kérdezzem meg, említetted, hogy milyen új fákba vágod a fejszédet, az is előfordulhat, mert említetted az anyaságot, hogy előbb-utóbb valamilyen gyermekprogrammal is hallhat téged a közönség?
1: Résztvevőként, közönségként már ott vagyunk a kisfiammal, például Pár Julcsinak az előadásait nagyon szeretjük. Egyelőre én nem gondolkodom ilyen anyagban, még akkor sem, hogyha egyébként nagyon-nagyon inspiráló a kisfiam jelenléte, mind érzelmileg, mind pedig bizonyos szempontból szakmailag. Most rákapott a mondókázásra, most lesz 2 éves, és már nagyon szépen halad a beszédtanulásban, és fantasztikusokat halandzsázik, nagyon-nagyon élvezem. Tényleg lenyűgöző. Gyerekműsorban improvizál, és éjjel-nappal improvizál, és én gyerekműsorban valahogy nem gondolkodom, ezt annyi szuper gyerekműsorban, hogy vagy nem érzem azt, hogy nekem is le kéne tenni egy ilyet, de például, ha már a zeneterápia képzésem szóba jött, mindig nagyon érdekelt az, hogy a kamasz korosztállyal hogyan lehet zenével kapcsolódni. Ez egy nagyon ambivalens időszak, mert egyrészt iszonyú fontos tud lenni a kamasz korosztálynak a zene, akár identitásképzésben, akár az érzelmekhez való kapcsolódásban, tehát hogy ki lehet élni olyan nehéz érzéseket, vagy jó érzéseket, akár kitörő örömöt, akár agressziót, vagy bármit, biztonságosan a zenével, ahogy az élet más területein nehéz lehet. Én például ezt éltem meg kamaszként a saját életemben. Ugyanakkor a kamaszok azok, akik nem akarják kinyitni a szájukat, és pedig elképesztő ereje tud lenni annak, hogyha valaki aktívan is tud kapcsolódni a zenéhez. Szóval ez egy olyan korosztály, akik nagyon érdekelnek engem, azért, mert az én életembe is ekkor lépett be igazán fontosan, igazán nagy fontossággal a zene. Úgyhogy az nincs kizárva, hogy ezzel a korosztállyal majd, ha nem is nekik célzott zenei album, hanem valamilyen zeneterápiás attitűd mentén kapcsolódni fogok, de ez még nem ma lesz.
0: Amit még szeretnék kiemelni, hogy nagyon remél. Egyrészt nagy köszönettel minden eddigi munkádért, mint a Szakcsi Rádió csatorna hangja, és nagyon bízom benne, hogy még sokáig dolgozhatunk együtt, és hallhat téged a közönség ilyen formában is a rádióban. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm én is.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Harcsa Veronika, énekes dalszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Run My Solar című szerzeménye hallható.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Dél van.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 5-6 nap múlva lesz, mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb emelésnél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terheket róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Duna-Szent-Benedekhez a kormány által szerdán jóváhagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszint emelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm-t süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Visszautasítja a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó társaság, hogy jogellenesen jutott volna az M6-os autópálya üzemeltetéséhez, vagy kárt okozott volna az államnak. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közleményében arra reagált, hogy elveszik a társaságtól a stráda egy részének üzemeltetését. A Mészáros Szíj konzorcium közölte, nyílt közbeszerzésen pályázott a feladatra, szerintük az üzemeltetési költségek összevetése félrevezető lehet. Magyar Péter miniszterelnök tegnap azt közölte, hogy az intézkedéssel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Hír az utakról. Turistabusz szenvedett balesetet az M31-es autópályán Kerepes térségében, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír. A jármű letért az útról és átszakította a szalagkorlátot, de nem borult fel és másik járművel sem ütközött. A buszon az első információk szerint 36-an utaztak, a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek. Híreink végén a várható időjárásról. A hétvégére visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható, a Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső a Run My Solar című szerzeménye hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Hogyha az utolsó 100 évet nézzük, tehát ilyenkor mindig ez egy jó kiindulási alap, hogy mi történt 100 év alatt. Hogy ugye egy jazz műfaj, ami mondjuk azt nézzük 1924, akkor még ugye általában jó, megvoltak már azok az emblematikus figurák, de egy tánczene funkciót töltött be, utána ugye felkerült a színpadra a jazzklubok, tehát különböző. És gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy több mint 100 év alatt azt a fajta átalakulást, korszakokat megérte, mint több száz év alatt a klasszikus zene. Tehát akkor azt gondolom, hogy egy gyorsan újuló, gyorsan működő, nagyon sebes műfajról beszélünk, ami csak úgy szippantja magába az energiát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's gonna be

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső a Run My Solar című szerzeménye hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szüleimnek volt, még mai napig megvannak azok az LP-k, ugye akkor tulajdonképpen az LP volt, illetve a magnó kazetták, de inkább az LP-k voltak azok a hanghordozók, amin zenék voltak, és az édesapámnak volt, nem tudom egyébként milyen indítatásból, de nagyon, nagyon jó lemezei vannak, például a Kind of Blue eredeti, tehát LP, akkor még a Columbia kiadásban, akkor a Coltrane baladák a lemeze, a Take Five, a Brubeck Quartet, az is megvan LP-n a mai napig. Hallgatom, illetve érdekes, hogy nagyon sok Namiszlovszki lemez LP szintén a mai napig megvan, és akkor ezeket úgy tulajdonképpen föltenni egy lemezt, az akkor egy nagyon nagy varázslat volt nekem, hogy maga az a rítus, kiveszed, ráteszed a lemezjátszóra, elindul az a sercegés, és az egy a mai napig egy olyan élmény, ami meghatározó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: is for the way you look at me. O is for the only one I see.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Kvartett koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső a Run My Solar című szerzeménye hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula a művelet műszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívást az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vétézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt.

0: számolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással. A program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, ahova a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. 40 éves jubileumát ünnepli idén a Sitkei Rock Fesztivál, amelyet augusztus 20-a és 22-e között rendeznek meg a Vasvár megyei településen, a Kápolna melletti domboldalon. A nyitónapon a Korál Keresztes Ildikóval, a Bagosi Brothers Company és az AVS ad koncertet, éjfélkor ünnepi tűzijáték zárja a programot. A további fellépők között lesz a Fish, az Ossian, az Okela, a Lord és a Sing Sing is. A fesztiválja jegyek elővételben csak online vásárolhatók, 14 éves életkor alatt pedig ingyenes a belépés. Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon lehet kevés gomoly felhő. Holnap este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet ma főleg a Dél-Alföldön, illetve az Észak-Dunántúlon, holnap már egyre több felé kísérhetik élénk lökések. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a modern jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult, Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a modern jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New York-i klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazz gyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső a Run My Solar című szerzeménye hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bár a jazz oldaláról jöttem, mint jazz tanszakos, később aztán, mint a jazz tanszak tanára, de már jazz tanszak alatt a klasszikus konzit is elvégeztem, és utána mentem a főiskolára, és a főiskola utolsó pár hónapjában alakult a 180-as csoport, ami 10 évig kifejezetten kortárszenét játszott, de közben ugye nem engedtem el egyik műfajt sem, sőt, hát mint stúdiózenész rengeteg felvételen működtem közben, nyilván ennek anyagi, meg nem mindig anyagi oldala is voltak. Nekem a mai zene, inkább mondjuk ezt, hogy mai zene, akármilyen műfajban mai zene. És ezért, ha valaki megnézi mondjuk a Budapest Music Center épületében lévő dolgokat, akkor az azt látja, hogy túlnyomó részt mai zenékről beszélünk, akár legyen ez jazz, akár egy kurzus, vagy akár egy koncert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Urbán Ors és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flummorsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Run My Solar című szerzeménye hallható.
0: Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Meg kell nyitni azokat az energiákat, amik buzdíthatnak engem, hogy igenis van jogos út. Jogom van-e egyáltalán kiállni például ugye a színpadra? Ez mindig kérdés egyébként, de hát nyilván ezt a pályát választottam, nincs mese, ki kell állni, de azért fölmerül bennem, és sokat mérlegelek a dolgaimon, de igyekszem megérteni és javítani a dolgaimat. Persze lehet, hogy már ez késő, de én ugye nem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Bird of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus

0: Programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Urbán Orsi és a Kool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső a Run My Solar című szerzeménye hallható.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentisítési terv külön készül. Mintegy 600 drónnal támadta Oroszországot Ukrajna éjszaka, közölték orosz illetékesek. Egy drón a Moszkvától mintegy 850 kilométerre fekvő szamarai ipari körzetbe csapódott, Moszkva környékén pedig ketten megsérültek, közöttük egy 9 éves kisfiú. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, a légierő a Roszkozmosz orosz állami űrvállalathoz tartozó szamarai Progress központra mért csapást, valamint egy orosz katonai repülőteret is támadásért. Mintegy 200 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mintegy kétharmada vesz részt a munkabeszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott föl. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Erdőtűz pusztít Belgium déli részén, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok tegnap este csaptak fel, a tüzet a tűzoltók mellett a hadsereg és a gazdák is próbálják megfékezni. A környékbeli lakosokat felszólították, hogy készüljenek házaik elhagyására. A régióban egy nyári gyermektábor résztvevőit már kimenekítették. Idehaza holnap estig többnyire derült, száraz időre számíthatunk, legfeljebb a keleti, észak-keleti tájakon lehet felhősebb az ég. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkülhet. Éjszaka 12-19.

0: holnap délután 32-37 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24 fokos. Kedves hallgatóink, friss információkkal legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható, majd ezt követően a Flum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, a Run My Solar című szerzeménye hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról.
1: Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Az első számunk, amelyel ezt a mai programot kezdtük, az a legutóbbi lemezünk címadó száma volt, Bartók gyűjtéséből sarjadt elő. Bartók által gyűjtött népdalból sarjadt elő a Gyere hozzám estére, amely egyébként a lemez címe is lett. És ez a második szám pedig egy Charlie Parker számnak az átdolgozása, kicsit balkáni vizekre evezve, a címe Szélárnyékban kicsi madár. Most szintén a lemezről játszunk megint csak egy melankolikusabb számot, a címe Gyángyi. Ennek is népzenei háttere van. Ezt követi a Már megint ezek a tündérek. Volt egy régebbi lemezünkön egy szám, amelynek a címe a Villők tánca, amelyek egyfajta tündérek. És hát ennek a hangulata köszön vissza. Ezt Balázsral kezdjük dúóba, de aztán megengedjük, hogy Hunor is beszálljon. Majd pedig, hogy ezt az etnikus, hogy úgy mondjam, agrár jazz vonalat kövessük. Még egy olyan szám következik, amely mögött népzenei dallamok húzódnak meg, a címe Se baj, rózsám. Ez egy igazi táncos, mulatos darab lesz.

Talo Sharon. Károly, kicsi a színpad, néha az Áron szólója alatt kedvem lett volna csárdás hozni. Sebes, mindenképpen sebes csárdás. Egy kicsit más irányba megyünk el, egy régi lemezünkről, talán a legelső lemezünkön szerepelt, ami nagyon-nagyon régen volt, a Ne rejtőzzel című darabunk, de úgy időről időre elővesszük, és azért is tettük ide a műsorba, mert az azután következő számot jól készíti elő, az nem a saját szerzeményem lesz, hanem egy Presser Adamis Örökzöld, a címe Ezüst nyár, ez a Hungarian Jazz Rhapsody című albumunkon ott vettük fel először, de azóta is szeretjük játszani a koncerteken.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.
1: Jé, Szabó Hunor! Áll a sárok? Még két számunk van hátra, ezeket fogjuk összefűzni. Az egyik egy Tál a Sáron szerzemény, a címe Epigramma. Azért különösen kedves ez a szám, nem csak azért, mert ilyen tömör az egész, egy hatütemes szerzemény, de azért, amikor a jazzmuzsikus ezen elkezd mélázni, hát ez a nagy kompozíciók titka. Ezt akár órákig is lehetne játszani. Persze azért nem most azért nem feszítjük túl az időt és a kereteket, de nekünk volt egy olyan lemezünk is, amely a Omázsa Kodály, tehát Kodály Zoltán tiszteletére született, és azon játszottunk a Kodály epigrammáiból is, úgyhogy talán erre is rímel egy kicsit, pedig akkor még nem az áram volt a zongoristánk. Befejezésül pedig egy olyan régi számomat fogjuk eljátszani, amelynek a címe Szignál, amely soha nem került lemezre, és nagyon ritkán játszottuk, legalább egy ilyen 30 éves szerzemény. Mostanában elővettük Desmisi barátommal, lemezre is rögzítettük itt ez a ritmus szekció, ugyanaz a Borbédres kvártetbe, de ezzel a zenekarral is nagyon szeretjük játszani, úgyhogy ezzel fogjuk majd befejezni a mai műsort, megköszönve a figyelmüket.

Köszönjük szépen, ez volt a Borbély műhely. G. Szabó Hunor dobokon játszott. Nagy bögőn Horváth Balázs. Zongorán Tálas Áron. És fúvósokon Borbély milyen, nagyon szépen köszönjük.

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Bird of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertje hallható. Közreműködik Pozsár Eszter, Zsemje Sándor, Elek István, Nagy János, Frey György és Kovács Zsolt, valamint Riger Attila, Horváth Balázs és Varga Bendegúz.

0: Köszönöm szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében az Urbán Orsi és a Cool Aktív, majd a Trio Minor koncertjét hallották. Közreműködött Pozsár Eszter, Zsemje Sándor, Elek István, Nagy János, Frey György és Kovács Zsolt, valamint Ríger Attila, Horváth Balázs és Varga Bendegúz. A felvételek a Magyar Rádió márvány termében készültek 2001. november 9-én és 2009. január 23-án.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második felében. A Pflum Orsi Quintet koncertje, majd Olá Dezső, Around My Solar című szerzeménye hallható. Közreműködik Elek István, Bori Viktor, Nagy Péter és Kovács Zsolt.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Eu sou muito seca. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Pflummorsi Quintet koncertjét, majd Olá Dezső, Around My Solar című szerzeményét hallották. Közreműködött Elek István, Bori Viktor, Nagy Péter és Kovács Zsolt. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2017. június 6-án és 2017. május 19-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

ítéljenek, az se bánom.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

his mom.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.